A kölcsfanzőzis csülbebikó. Tölzölök ma, helás, halt doch die Füßás.